0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet a WHO. Nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. A tárcavezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hívszerelést és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Szerdán és csütörtökön a Mirázs című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált termeiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS-mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokain csempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség, szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mond, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

utazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme, vigyorog az ágy, mondd, mi lenne, ha egyszer a dél is fekvele.

0: mellette szól. Rio FM.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokka kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a cél.

93 UFM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM. Mellette szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: következik. Átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet a WHO. Nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ez még csak a kezdet. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hívszer és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi Nagy Cirkusz előadásait. Szerdán és csütörtökön a Mirázs című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált termeiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS-mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

cserep, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Hey!

0: mené.
1: Qu'est-ce qui était ça retenu?
0: Kezdj tek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdj te szeretnél.

0: remegni a félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmit.

megbántam. Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: közi hős, benned is benne. Hey, hey, Dennis MC.
1: Slágerek, amik sosem mennek ki a divatból. Ez a Trio Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Zenei utazás a Trio Turmix-szal. Élvezze a sok színűséget. 97.7 Trio FM. Melletted szól. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, Kál Kevin, Pixa, Kuno Mario, Vizsé, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Idegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna-menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Egerdüs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlét és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hépszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
9: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
9: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.
10: A reggel is mellett.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt, 8 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, egy újabb hónapot indítunk, július 1-e, szerda van, sok szeretettel köszöntöm névnapjuk alkalmából az Anna Máriákat, illetve a Tihamérokat, istenetes ünnepeinket. Én Pálinkás Zsolt vagyok, vágjunk bele együtt a szerda reggelbe.

Jó reggelt, jelság jelenleg 25 fokot mérünk térségünkben, közepesen felhős az ég. Szerdán a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől érkező hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor és zivatar, helyenként heves zivatar is lehet, amelyet felhőszakadási égeső, valamint szélvihar kísérhet. A rendkívüli hőség miatt továbbra is piros figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet csúcsértéke a hajnali 24 fok után délután 32 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen akár több fokkal is lehűlhet majd a levegő. A viharokat nem, viszont az enyhülést már nagyon várjuk. Pingdalával pedig folytatjuk a sort itt a Trión, ez a Trustfall.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó-Szentgyörgyi és Tiszasúg között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkátok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkátok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Vezessenek óvatosan ma is, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Ez a Trigo FM jazzberényből, nézzük meg, mit ígér a horoszkóp szerdára. Az asztrológiai előjelzések szerint a tegnapi teli hold után már fogy a hold, de napközben még a bakjegyében jár, és szembenállásba kerül a Merkurral. Ez azt mutatja, hogy az érzéseik és a racionalitás most összeütközésbe, ellentmondásba kerülhetnek, este viszont átlép a hold a vízöntőbe, és meghozza majd a könnyedebb, vidámabb energiákat. A kosjegyűeknél, ha ma feszültség jön, könnyen elviheti önöket az indulat, bár tudják, hogy jobb lenne megfontoltan hallgatni, most kijöhetnek a béketűrésből. A Mars gyors reakciókra ösztönzi, miközben a bakban járó hold higgadtabb hozzáállást igényelne. Estére szerencsére oldódik majd a nyomás, és már könnyebben tudnak nevetni az egészen. A bikáknak ma nehezére esett a bölcs hallgatás, pedig azzal járnának a legjobban. Olyan konfliktus jöhet, ami meddő vitát eredményez. Mielőtt reagálnának egy bántó megjegyzésre, adjanak időt maguknak, mert este már egészen más színben látják a helyzetet. Az ikrek szülöttei általában gyorsan átlátják a helyzeteket, ma azonban az érzelmek bezavarhatnak a tiszta gondolkodásban. Olyan kérdés kerülhet elő, amelyet már lezártnak hittek, de a fogyóhold segít majd elengedni a régi sérelmeket. A rákok figyelme ma a kapcsolati kérdésekre irányulhat, és valaki olyan témát hozhat szóba, amely érzékenyen érinti önöket. A mai szembenállás miatt nem lesz könnyű szavakba önteni az érzéseiket, az esti órákban viszont már sokkal könnyebben megnyílnak. Az oroszlánok szeretik kézben tartani a dolgokat, a mai energiák viszont inkább a részletekre és a mindennapi feladatokra terelik a figyelmet. Könnyen előfordulhat, hogy valaki többet vár el önöktől, mint amennyit szívesen vállalnának, de nem okoz majd gondot nemet mondani. A szüzeket különösen érzékenyen érinti a mai bolygóállás, fejben már régen meghoztak egy döntést, a szívük azonban még nem tartott. Adjanak maguknak időt, az esti órák ugyanis kedveznek majd, hogy visszataláljanak a belső egyensúlyhoz. Zenélünk, hozom pár dal után a folytatást.

A Trio FM-et hallgatják, Hadós vagyok a horoszkópunk második részével, vágjunk is bele. A mérleg együek ösztönösen törekednek a harmóniára, ma mégis úgy érezhetik, hogy valaki kibillenti önöket ebből az állapotból. A család vagy az otthon körüli ügyek extra figyelmet kérhetnek, de ahogy a hold belép a vízöntőbe, egyre könnyebbé válik a légkör. Egy kedves üzenet vagy egy váratlan meghívás feldobhatja majd az estét. A skorpióknak érdemes ma tudatosan bánniuk a szavakkal, a bakban járó hold ugyan támogatja a koncentrációt, de a Merkúrral alkotott fényszöge miatt könnyen elszólhatják magukat. A nyilasokat alapvetően optimistává teszik az energiák, de a nap elején valami mégis elbizonytalaníthatja önöket. Pénzügyi kérdések vagy értékrendbeli különbségek kerülhetnek fókuszba, ám a fogyó hold segít rendet tenni a prioritások között. Estére ismét előtérbe kerül majd a kíváncsiság és a kalandvágy. A bakjegyűeknél jár a hold, ezért erősebben érzékelik a mai hatásokat, könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szándékaikat, vagy úgy érezhetik, hogy nem hallják meg önöket igazán. A bolygók türelemre intenek, nem kell ma minden kérdésre végleges választ találniuk. A vízöntők a nap első felében még inkább befelé fordulnának, szükségük lehet egy kis csendre az elmúlt időszak eseményei miatt. Amikor este a hold belép a jegyükbe, szinte érezhetően megváltozik az energiájuk, könnyebbé, nyitottabbá és játékosabbá válnak. Végül a halak jegyűek érzékenységét próbára teheti a mai nap, és olyan mondatot is a szívükre vehetnek, amely mögött valójában nincs is rossz szándék, érdemes figyelni a belső jelzésekre. A nap végére pedig egy baráti beszélgetés vagy inspiráló találkozás visszahozza majd a jó kedvet. Ez volt a napi horoszkópunk július 1-én szerdán itt a reggeli starterben. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Már is folytatjuk a legfontosabb információkkal, hiszen 8 óra pontos idő, érkezik az MT Hírszolgálat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
4: Változik az egészségügyi ellátás rendje a mai napon. Már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. A B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Ma van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Annak emlékére tartják, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok és az önkormányzati irodák munkaszüneti napot rendelhetnek el, de a kormányablakok nyitva tartanak. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatos nyitvatartó patikák biztosítják. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jazzbelényből, 8 óra múlt, ez pedig a reggeli starter, a szerdai napindítónk. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Július 1-e van, a naptár szerint ma a tihamérok és az Anna Máriek ünnepik a névnapjukat. Sok szeretettel köszöntöm őket, Isten éltesse ünnepeltjeinket. Köszöntjük még ma az Annákat, a tiadarokat, de ma ünnepelnek a gálok és a detrék is. A jársák kedvenceivel, friss információkkal vágunk bele ebbe az órába is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózzunk együtt ma is délig.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó-Szentgyörgyi és Tiszasúg között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkátok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkálatok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Vezessenek óvatosan ma is, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Július 1-e szerda van, tekintsük át, milyen jeles évfordulókat és eseményeket tartogat a mai naptár. Hazánkban 29. alkalommal tartják a köztisztviselők napját. A köztisztviselői törvény 1992-es életbe lépésének emlékére. Ezzel egy időben a mai nap a Semmelweis nap is, azaz a magyar egészségügy napja. 208 évvel ezelőtt, 1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác orvos, a gyermekágyi láz okának felfedezője, akit az utókor az anyák megmentőjeként tisztel. Ugyancsak július 1-én született Báró Müller Ferenc József osztrák magyar származású kémikus és ásványkutató 1740-ben, aki Erdélyben fedezte fel a tellúrt. 154 éve 1872-ben született Louis Blériot francia mérnök, a repülés úttörője, és 142 éve 1884-ben Kisfaludy Stróp Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész, a budapesti szabadságszobor megalkotója. 120 éve 1906-ban látta meg a napvilágot Estée Lauder magyar származású amerikai cégvezető, a világhírű kozmetikai márka megalkotója. 127 éve 1899-ben született Charles Laughton, angol színész, 22 évvel ezelőtt 2004-ben pedig ezen a napon hunyt el Marlon Brando, az amerikai filmművészet Oscar és Golden Globe díjas ikonja. Végül pedig 166 éve 1860-ban ezen a napon hunyt el Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója. A hazai intézményrendszer történetéből is áll egy évforduló a mai napra. 188 éve 1838. július 1-én nevezték ki Pesten az első országos állatorvost Zlamár Vilmos személyében, aki jelentős érdemeket szerzett a fertőző állatbetegségek leküzdésében.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Ahogy említettem már, az esemény naptárunkban július 1-e van, ma van a Semmelweis nap, ami az egészségügyi dolgozók munkaszünneti napja hazánkban. Emiatt a mai napon a legtöbb egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény zárva tart. A háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár is zárva lesz ma. Nem fogad ügyfeleket a Nemzetközi Oltóközpont sem. A betegek ellátását ügyeleti rendszer biztosítja, a folyamatos ellátást végző egészségügyi szolgáltatók működnek, így sürgős esetekben a segítség továbbra is elérhető. A gyógyszerellátást a mai napon a 0-tól 24 óráig nyitva tartó, valamint az ügyeletes vagy készenléti szolgáltatót ellátó patikák biztosítják. Az ügyeletes gyógyszertárak listája elérhető az Egészségablak mobil alkalmazásban. A rendelők és a patikák bejáratánál jól látható módon kötelező feltüntetni a legközelebbi ügyeleti ellátás rendjét és elérhetőségét. Ha általános egészségügyi kérdésük lenne, a nap 24 órájában hívhatják az egészségvonalat a 1812-es zöld számon, mérgezés vagy annak gyanúja esetén pedig a szintén éjjel-nappal ingyenesen hívható 0680 20 11 99-es számon kérhetnek szakértői segítséget.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jazzbrainből igazi világsztárok egyesítették az erőiket, ugyanis megérkezett a világ top 3 lemezolvasa között jegyzett Alok és az ikonikus énekesnő Jennifer Lopez közös újdonsága, az Everything's Fine. Egy rendkívül merész, minimalista és előremutató dance trackről van szó, amely Jennifer Lopez egyedi vokálja és Alok letisztult élvonalbeli produceri munkája visz előre. A két szupersztár váratlan együttműködése ráadásul rögtön két változatban is megjelent, készült egy esti bulizáshoz szabott PM verzió és egy nappali pörgéshez formált AM rádió változat is tökéletesen illeszkedik a kortárs hangzásvilághoz, és minden esélye megvan arra, hogy a nyár egyik nagy slágere legyen. Következzen tehát Jennifer Lopez és Alok újdonsága. Ez az Everything's Fine premierként itt a Trio FM-en.

0: Már is 9 óra kapcsoljuk az NT hírszolgálatot, a legfrissebb információk után pedig folytatódik a szerda délelőtti pörgés, méghozzá Shakira egyik régebbi felvételével.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. 2 nap, 2 színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Itt a hőség, jól esne valami hűsítő. A Birs kávézó és bisztróban a helyed. Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit már 690 forinttól. Emellett egész nap friss, helyben sütött péksüteményekkel várunk. Birs kávézó és bisztró. Jászberény, Lehel vezér tér 29.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Mától hatályba lép a 3 eurós vámszabály. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át Szegeden. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VON, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás, az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A szegedi gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakított ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, a fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 9 óra múlt, ez pedig a Trio FM Jászberényből. Köszönt önöket a stúdióban továbbra is Pálinkás Zsolt. Egy izgalmas programsorozatra szeretném felhívni a figyelmüket. Jászfényszarun a kisiskola színház termében tartják a nyári régészeti akadémiát a jászfényszarúi ásatások idején. Az előadások délután 17:30-kor kezdődnek, és a részvétel teljesen ingyenes. A mai napon, július 1-én szerdán Molnár Csanád előadását hallgathatják meg, melynek címe a korai magyarok lovaglási technikája és a honfoglaláskori kengyelek vizsgálata. A rendezvény sorozat holnap is folytatódik, csütörtökön Nagy Rihár tart előadást a Janicsárok puskái és tűzfegyverei címmel. Jövő héten, július 6-án hétfőn Bíró Gyöngyvér várja önöket, aki arról mesél majd, hogy mi került elő a Samsung gyár területéről. Július 7-én kedden Dávid Áron mutatja be a Jászfényszarún található Barátok tava nevű emblematikus lelőhely érdekes emlékeit. Július 8-án szerdán Erdészki Kis Kevin kalauzolja el a hallgatóságot Jordánia régészeti kincsei közé. Végül július 9-én csütörtökön Lázár Levente zárja a sort az Avarkori íjászat titkai című előadásával. Érdemes ellátogatni a kisiskola színház termébe a délutáni órákban Jászfényszarún. Kellemes, hasznos időt töltést kívánok. Most a zené a főszerep itt a Trion, de ahogy szoktuk, 9 és 10 között érkezem még további programkínálatokkal is.
2: Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos információt hozok a jászberényiek számára, hiszen július 2-án csütörtökön a JVB Nonprofit ZRT házhoz menő rendszerben szállítja el a sárgazsákban szelektíven gyűjtött hulladékot. Ezen a napon a szelektív A program keretében az 1-es, a 2-es, a 3-as és a 8-as programban szereplő utcák kerülnek sorra. Kérik az itt élőket, hogy a gyűjtőzsákokat időben helyezzék ki az ingatlanok elé. A részletes utcalistát megtalálják a JVB Nonprofit ZRT közösségi oldalán.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó, Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkátok folynak a 62-es kilométernél, itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápió szele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkálatok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albert Irsa összekötő úton Tápió Bicske és Tápió Szent Márton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábelközműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és autós társaikra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jelzbeneimből fókuszban most az időjárásunk. Délelőtt még sok napsütésre és hőségre készülhetünk, de napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól ugyanis többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, a zivataros gócokat elsősorban felhőszakadás, égeső, valamint átmeneti viharos szélrohamok kísérletik. A mai csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére pedig 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. A tartós hőség miatt a Hungaromet vármegyénkre, Jászlenkun-Szolnokra is harmadfokú veszélyezést adott ki, mivel a napi középhőmérséklet a 29 fokot is elérheti. A késő délelőtti óráktól egészen az éjszakában nyúlóan kell készülni a zivatarokra, a felhőszakadás során akár 25-50 mm eső is eshet, a viharos széllökések sebessége pedig elérheti a 60-90 km/h, sőt egy-egy intenzívebb cellában ezt meg is hallhatja. Kérem, figyeljenek a riasztásokra.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jelszvereinyből programajánlóval folytatjuk. Jelszárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgata két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30 trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Édikó polgármesterasszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-tól a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagband együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget, Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 14:30-kor tartják, 4:45-től pedig a Hóri Horgas hulyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az úttesten, majd 19:30-től a Cimbali Bendat koncert. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé. A szombati napot este 10:30 között a Jokó Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István

0: Általános iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárok szállási cukorbetegek klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szentháromság templomban a Jászárok szállási Szent Erzsébet karitás csoport fotókiállításra tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkozás, arcfestés, ugrálóvár és cukorágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István közösségi házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csocsóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárok szálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap Árok szálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó hűes területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak Jászárok szálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, Árok szállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárok szálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárok szállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.
1: Ez tisztán szórakozás volt.

10 óra hamarosan a hír összefoglalón következik itt a 97.7 Trio FM-en, majd folytatjuk James Lund slágerével, a You Are Beautiful már itt van bekészítve, ez szól hamarosan teljes egészében, rádiózunk együtt továbbra is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejfölllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyom Hotel szerdai napi kínálatában húsgaluskaleves és hentes tokány tarhonyával. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban szerdán túrós tejfölös metélt, további főételek közül kérhető rántott csirkecomb, rakott kell sertéshússal, tejföllel, mátrai borzas, körömpörkölt, vaslapon sült csirkelepény, fetával, brokkolival. Rendeletünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es számon. Gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó ebédfogás a Hello Berény parkolóban. A szerdai ajánlatukban erdei gyümölcsleves, parmezán bundás sertésszelet sült új burgonyával és savanyúsággal, illetve desszert vagy kávé. A Hello Berény parkoló ebédmenüjét elfogyasztatjuk helyben, illetve kérhetjük elvitelre is. A Bies kávézó és bisztró várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel, valamint készül még zöldborsóleves és csirkeszárnya a grízgaluskával. A főételek közül kérhető hagymás csirkemáj főtt burgonyával, fetával töltött rántott borda, grillezett tengeri hal, garnélamártással, mángoldos főtt burgonyával. A tésztakedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy csajtos nokki. Rendeltünk komplett menüt is a Bies kávézó és bisztróból, elérjük őket rendelés ügyben a 06-20-240-40-44-es számon. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai szerdára nyírségi gombócleves, hideg megyleves, csülkös brassói, portobágyi húsos rakott burgonya, négy sajtos penne, mátrai borzas, szezámmagos csirkemell, rántott mozzarella és gundelpalacsinta. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Pipacs étterem finomságai a mai napon magyaros burgonyaleves, árpagyönyleves, paradicsomos húsgombóc, csirkemájas risotto, készül még betyáros rántott szelet hasábburgonyával és bajoros húsgombóc tört burgonyával. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 57-405-510-es számon. Az Arany Kanár étterem július 1-én készül nyírségi gombóclevessel, ananászkrémlevessel, ehetünk még kaszás apró pecsenyét hasábburgonyával, sajttal, sonkával töltött karajt rizibizivel, készül rántott sajt, bolognai spagetti, csőben sült brokkoli rizssel és a vega menüben padlizsán steak, koktél paradicsomos kuszkusszal. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Arany Kanál étterem telefonszámai.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Szemmelweis napi ünnepséget tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Többszörösen körözött jászsági férfit fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 1818-ban, július 1-én született az anyák megmentője, Szemmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a Magyar Egészségügyi Dolgozók napja. A Jászberényi Szent Erzsébet kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Szemmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Vesenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
7: Egy beteg ember ellátása csapatmunka. Kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Semmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
6: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
7: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a háziorvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az önök elhivatottságán múlik.
6: Budai Lóránt polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
8: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány szót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsatkozva a főorvosasszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni. Nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változást hoz. Én a kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, de kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet Kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos. Ez az intézmény fontos lesz, és a magunk módján, amit tervünk, megteszünk azért, egyre erősebb legyen.
6: Az ünnepségen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igei áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Egy 33 éves helyi férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Jászapátin. Amikor a nyilvántartásokból lekérdezték a férfit, még a gyakorlott járőröket is megdöbbentette a sorjázó lajstrom. A férfi ellen ugyanis 8 élő körözés volt érvényben, kiskorú veszélyeztetés, lopások, szexuális erőszak és rablás miatt. Előállították a jogsértőt, a folyamatban lévő jársági lopási ügyekben gyanúsítottként kihallgatták, majd a BRFK-n jelenleg nyomozott lopásában a körözöttet átadták a budapesti rendőröknek, akik őrizetbe is vették.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 10 óra múlt köszönt önöket a stúdióban, továbbra is Pálinkás Zsolt, ez a reggeli starter. Ebben az órában is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis megnézzük, hogy hogyan érdemes helyesen és víztakarékosan öntözni a kertet ebben a rendkívüli hőségben. Ráadásul hozok majd egy új algoritmusra is hírt, amely képes beazonosítani a vadon élő állatokat a mintázatuk alapján. Közben szólnak a járság kedvencei, már folytatjuk is a sor Sam Smith dalával, itt az Unholy.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól. Oh,

Ez a Trio FM jazzberényből hatalmas magyar siker született a természetvédelem és a technológia világában. Egy új magyar fejlesztésű algoritmus ugyanis képes leolvasni az állatok egyedi mintázatát, ami olyan, mint az új lenyomatukat azonosítaná. A vadvilág kutatása során az egyedek pontos nyomonkövetése eddig rendkívül időigényes és fáradtságos munka volt. Gondoljunk csak például az zebrákra, ahol a szakembereknek korábban több ezer fotót kellett manuálisan átböngészniük és összevetniük, hogy a csíkok kavargó tengerében megkülönböztetessék az egyes példányokat. Ez az új magyar szoftver mostantól kiváltja ezt a nehéz folyamatot, és automatikusan, pontosan képes beazonosítani a vadon élő állatokat a sajátos mintázatuk alapján, ami óriási segítség a kutatók számára.

0: Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Mostani kánikulában és asszályos időszakban nem csak mi, hanem a növények is rendkívül szenvednek a hőségtől, így a rendszeres locsolás elengedhetetlen. A hagyományos lagos öntödés viszont nagyobb kerteknél vagy veteményeseknél rendkívül fárasztó és időrabló feladat, amelyre jó és víztakarékos megoldást jelentett egy automata öntöző rendszer. Ha mégis manuálisan felülről öntöznek, azt mindenképpen a hajnali és a kora reggeli órákban tegyék, amikor a legkisebb a párolgási veszteség. Késő délután ugyanis a kifújt víz akár 40%-a is elpárologhat, mielőtt hasznosulna. Más a helyzet a mulccsal fedett csepegtető csöveknél, amelyekkel napközben is lehet locsolni, hiszen a víz közvetlenül a hűvösebb talajra érkezik, ráadásul a növények leveleit sem éri víz, így elkerülhető a perzselés. Érdemes figyelembe venni a különböző növények napi csapadék igényét is, a pázsitnak legalább napi 3 mm, a cseréknek pedig 5 mm vízre van szükségük négyzetméterenként, míg a fáknak ennél is többre, hogy a nedvesség átjárja a lombkoronát és elérje a gyökérzónát. A fűfajok többsége közepes vízigényű, és mivel a pázsitfűek gyökérzetének nagy része a felső 10-20 cm-es talajrétegben található, öntözéskor ennek a zónának az átáztatása indokolt, alkalmanként 15-25 mm-es vízadaggal. A fűnyírást hőségben mindig kövesse egy frissítő öntözés. A szabadon álló díszfák esetében az árnyékolt terület alapján négyzetméterenként napi 4 liter vizet érdemes kijuttatni, a sövényeknél pedig a függőleges felület után szintén 4 liter számolhatunk négyzetméterenként. A virágoknál a kis intenzitású, finoman porlasztó szórófejek vagy a csepegtetés az ideális, míg a veteményeseknél a vízigény mindig az adott növény fajtától és annak fejlődési szakaszától függ. A témához kapcsolódva pedig a Magyar Víziközmű Szövetség arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején különösen fontos a felelős pazarlásmentes vízfelhasználás. A szervezet azt kéri, hogy locsoláshoz ne ivóvizet használjunk. A szövetség arra is felhívja a figyelmet, hogy az ivóvízzel történő pormentesítés és az utak, járdák csapvízzel való locsolása a hőség idején kerülendő. Kiemelik, hogy a klímaváltozás hatásai a vízellátásban is egyre inkább érezhetőek, ezért a tudatos vízhasználat hosszabb távon is kulcsfontosságú.
1: Trio FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa. Because you

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben az úgynevezett hűtőstrandot. Tetten érték a szolnoki kardiológust, kiderült, miért vitték el Bilincsben a kórházból. Több vizet tarthat meg a tája tápióhajta fejlesztésének köszönhetően. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan tovább működtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt 1-2 napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás három nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckát a térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztése. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szent Mártonkáta határában fekvő Fekete-tónál egy-egy úgynevezett tiltós cső áteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Reggeli Starter.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Arany Kanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A labdarúgó világbajnokság 20. napján ismét hatalmas izgalmakat láthattunk a pályákon. Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között. Franciaország igazi gálomérkőzésen gázolt át a svéd válogatotton, és maga biztosan jutott be a 8-at döntőbe. Történelmi sikert könyvelhetett el Mexikó is, amely 40 év után nyert újra mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban, miután 2-0-ra verte Ecuadort. A pályán kívül is zajlik az élet. Paraguayban nemzeti munkaszüneti napot hirdettek, miután kiejtették a német válogatottat. Közben megszületett a pontos diagnózis Lucas Paqueta sérülése kapcsán, Ronald Koeman pedig kellemetlen magyarázkodásra kényszerült a kiesést követően. Megszólalt Jürgen Klopp is, aki a világbajnokság mellett egy kicsit az Arsenal csapatát is kritizálta. A labdarúgó világbajnokságon ma is folytatódnak a küzdelmek a legjobb 32 között. A mai programban két mérkőzést rendeznek. Este 6-kor Anglia csapata mérkőzik meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, késő este 22 órakor pedig újabb összecsapás várja a szurkolókat, a Belgium-Szenegál mérkőzést követhetjük figyelemmel.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Arany Kanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

és Tartár a napindítónk az utolsó perceihez közelít, jönnek majd a friss információk, és itt lesz a Napközben magazinunk programajánlatokkal és sok-sok jó zenével. Számítok továbbra is figyelmükre.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyom Hotel szerdai napi kínálatában húsgaluskaleves és hentes tokány tarhonyával. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban szerdán túrós tejfölös metélt, további főételek közül kérhető rántott csirkecomb, rakott kell sertéshússal, tejföllel, mátrai borzas, körömpörkölt, vaslapon sült csirkelepény, fetával, brokkolival. Rendeletünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es számon. Gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó ebédfogás a Hello Berény parkolóban. A szerdai ajánlatukban erdei gyümölcsleves, parmezán bundás sertésszelet sült új burgonyával és savanyúsággal, illetve desszert vagy kávé. A Hello Berény parkoló ebédmenüjét elfogyasztatjuk helyben, illetve kérhetjük elvitelre is. A Bíjes kávézó és bisztró várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel, valamint készül még zöldborsóleves és csirkeszárnyal grízgaluskával. A főételek közül kérhető hagymás csirkemáj főtt burgonyával, fetával töltött rántott borda, grillezett tengeri hal, garnélamártással, mángoldos főtt burgonyával. A tésztakedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy csajtos nokki. Rendeltünk komplett menüt is a Bíjes kávézó és bisztróból, elérjük őket rendelés ügyben a 06-20-240-40-44-es számon. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai szerdára nyírségi gombócleves, hideg megyleves, csülkös brassói, portabágyi húsos rakott burgonya, négy sajtos penne, mátrai borzas, szezámmagos csirkemell, rántott mozzarella és gundelpalacsinta. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Pipacs étterem finomságai a mai napon magyaros burgonyaleves, árpagyöngyleves, paradicsomos húsgombóc, csirkemájas risotto, készül még betyáros rántott szelet hasábburgonyával és bajoros húsgombóc tört burgonyával. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 57-405-510-es számon. Az Arany Kanár étterem július 1-én készül nyírségi gombóclevessel, ananászkrémlevessel, ehetünk még kaszás apró pecsenyét hasábburgonyával, sajttal, sonkával töltött karajt rizibizivel, készül rántott sajt, bolognai spagetti, csőben sült brokkoli rizssel és a vega menüben padlizsán steak, koktél paradicsomos kuszkusszal. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Arany Kanál étterem telefonszámai.
5: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
8: Megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés, több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható. Felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart. Ügyeleti ellátás működik. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen letiltották az akkumulátorok töltését. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között. Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében. Az utat lezárták. A jármű 180 állatot szállított, amelyek közül több elpusztult a balesetben. A sofőrhöz mentőt riasztottak. A helyszínre a szállítmányozó cég mentesítő kamionját is várják. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM Jazzverényből 11 óra múlt, szép napot kívánok mindenkinek, ez már a napközbeni műsorsávunk itt a 97 héten. Most pedig a július havi jársági véradások menetrendjét ismertetem önökkel. Kérem, aki szeretne segíteni véradással, mindenképpen vigye magával a személyigazolványát, a lakcímkártyáját és a tajkártyáját is. Nézzük az időpontokat és a helyszíneket. Július 3-án most pénteken Jászágon a Művelődési Házban a Kókai tér 4-es számolat várják önöket délelőtt 9:30 és 11:30 között. Július 10-én szintén pénteken Jász kíséren az Inkubátorházban a főút 4 szám alatt adhatnak vért délután 2 és délután 4 óra között. Július 13-án hétfőn itt Jászberényben a Dunahouse-ban a Szabadságtér 15 szám alatt tartanak véradást délelőtt 11-től egészen délután 4 óráig. Július 20-án hétfőn Jászapátin a Művelődési Házban az István Király út 6 szám alatt lesz lehetőség segítségnyújtásra délután 1 órától egészen délután 4:30. Végül az utolsó júliusi alkalom 24-én pénteken lesz János Hidán a Közösségi Ház és Könyvtár épületében. A főút 36 szám alatt várják majd a véradókat délután 14:30 és 17:30 között. Kérem, ha tehetik, segítsenek önök is, hiszen minden csepp számít. Tartsanak velünk a folytatásban, és ez a napközben itt a Trio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
2: Jászboldog háza és a Jászok Egyesülete büszkén várja Önöket a 30. Jászvilág találkozóra, amelyet július 3-ától július 5-ig rendeznek a település több helyszínén. Nézzük meg a rendkívül gazdag programkínálat részleteit napról napra. A rendezvény sorozat július 3-án pénteken kezdődik a polgármesteri hivatalban, ahol délután 1 órakor könyvbemutatót tartanak, fél 2-kor pedig emlékművet lepleznek le. A ceremónia színpadon délután 3-kor kezdődik az ünnepélyes megnyitó Kovács Zoltánné Lajos Krisztina előadásával, ünnepi beszédekkel, az óvodások néptánc műsorával, a Jászok nagykönyvének átadásával és Bánfi Ferenc énekes műsorával. A megnyitón köszöntőt mond dr. Beck György fővédnök, Zelenai Tibor Károlyné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint a testvér települések delegációi. A kiállításokat megnyitja Hortiné dr. Batu Edit, délután fél 5-kor a kultúrséta indul majd a Szent Vendel Parkból, az iskola udvaron pedig 3-4-6-kor a Cserkó Folkkocsma ad koncertet, amit este 7 órakor felnőtteknek szóló mesekocsma követ. A sportkedvelőket délután 6-kor focigála várja a sportpályán, ahol a Ferencváros és a Jászboldogháza öreg fiúk csapata csap majd össze. Az estét július 3-án pénteken a Buli színpadon 8:30-kor a Magyar Banda élő koncertje, majd este 10 órától Lotfi Begi DJ szettje zárja. A 30. Jászvilág találkozó szombati programjai július 4-én reggel 8:30-kor indulnak a Szent Család templomban ünnepi szentmisével, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrál. Délelőtt 10 órakor az Arany János utcából indul a Jász települések díszes felvonulása a ceremónia színpadhoz, ahol 11 órakor kezdődik a díszünnepség Dézsi Zoltán konferálásával. A műsorban fellép majd a Csillagfürd gyermeknéptánc együttes, köszöntőt mond dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony, Halmai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Gábor Gyula a vármegyei közgyűlés elnöke. Verset szóval Rékasi Károly színművész. Ekkor adják át a 2026. évi Jászságért díjat és a települési díjakat, majd sor kerül a leköszönő jászkapitány beszámolójára és Baranyi István az új jászkapitány beiktatási ceremóniájára. Délután 1-től a jásztelepülések hagyományőrző csoportjai lépnek színpadra, 3-4-kor pedig a Csillagvirág énekkar, 4:30-kor a Buborék együttes gyermekműsorra látható, este 6 órakor pedig jársági hagyományőrző viselt bemutatókat tartanak, a tájháznál délután 1-től vezetett mesetúra indul, a Gyerekvilágban délután 2:30-kor népzenei bábelőadás, délután 3-kor Jancsi Bohóc műsora várja a legkisebbeket. Az iskola udvaron délután 2:30-kor Mit jelent ma jásztak lenni címmel workshopot tartanak, 3:45-kor Rigó József szonettjeit hallgathatják meg, a Szent Vendel Parkból pedig délután 3:45-kor újabb kultúrséta indul. Délután 4:30-kor a templomban a szolnoki Bartók Béla kamarakórus ad majd koncertet, este 7-től a Buli színpadon Dér Henier zenekar ad majd élő koncertet, amit este 9-kor zenés Tűz Show, 9:30-kor a Republika koncertje, éjfélkor pedig a Kozmik zenekar jelentkezik szintén élő koncerttel, a szombati napot 3:10-kor Fénysárkányok előadása színesíti a strand területén. Július 5-én vasárnap a strand területén délelőtt DJ El Nino gondoskodik a jó hangulattól, reggel 9-től pedig Jász ízek főzőversenye, jászsági pálinka musta, jásztelepülések strandfoci tornája és népi olimpiája várja a látogatókat. Délelőtt 10-kor mézkóstolós gyermekprogram kezdődik, 11 órától labdarúgás program, vízilabda bemutató és olimpiai bajnok vízilabdázók fogadják a vendégeket. Délután 1 órától pedig a Jász Boldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mutatkozik be, reggel 9:30-kor pedig kultúrséta indul a Szent Vendel Parkból, délután 2-től pedig mesetúra a tájháztól. A ceremónia színpadon vasárnap délután 1:30-től Szűcs Enikő és Laki Péter operett műsora hallható, délután 3-tól tartják a főzőverseny és sportversenyek eredményhirdetéseit, délután 4-től pedig megkezdődik az árvünnepség. Az áróprogram a Mátyás Király Általános Iskola tanulóinak mozsarat bemutatója, a kultúra lángjának átadása, a Nemzeti Művelődési Intézet jásztérségi koordinátorának összefoglalója, valamint dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony záró gondolatai és ünnepélyes zászlóátadás kapott kapott helyet. 3-4-6-kor a Swinging Quartettet koncertet, a vasárnapi napot és a világtalálkozót, a Buli színpadon 4-8-kor a cimbali band és a Diva koncertje, 9:30-tól pedig a Retro Buli zárja a Vidám Partizán sláger zenekarral. A Jász világtalálkozó mindhárom napján fantasztikus kísérőprogramok és kiállítások várják Önöket péntektől vasárnapig a Jász utcában: magyar veterán gép és járműgyűjtemény, kézműves és kirakodóvásár, légvár, népi játszótér, arcfestés, csillentetoválás és íjászat várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkozik a Nemzeti Biodiverzitás és Gémegőrzési Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet, Gasztrobusza, a Hungarikum Játszóház, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, szombaton 14 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 13 óra között kézműves bemutatókat tartanak a sátornál. Szombaton és vasárnap kisvonat szállítja a résztvevőket a helyszínek között. Pontos információ, hogy a kiállítások pénteken 16 és 19 óra között, szombaton 13 és 19 óra, vasárnap pedig 9 és 16 óra között látogathatók. Megtekinthető az egykori takarékszövetkezet épületében retrójáték kiállítás, a Mátyás Király Általános Iskolában fotókiállítás és rajzkiállítás, a plébánián egyházi gyűjtemény, az orvosi rendelő melletti épületben első és második világháború a történeti gyűjtemény, a polgármesteri hivatalban pedig Szécsi Valéria festőművész kiállítása. Látogassanak el Jász Boldogházára, a 30. Jász világtalálkozóra. Ne feledjék, a rendezvény már ezen a hétvégén, július 3-án pénteken kezdődik.
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászolsó, Szentgyörgyi és Tiszasúg között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkátok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápió szele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkátok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábelközműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és autós társaikra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá.
5: Remélem egyszer nagyon leszek.
4: Fellép Nagy Bogi, Kál Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról! Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
0: A Sólyó Motel szerdai napi kínálatában húsgaluska leves és hentes tokány tarhonyával. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban szerdán túrós tejfölös metélt, további főételek közül kérhető rántott csirkecomb, rakott kell sertéshússal, tejföllel, mátrai borzas, körömpörkölt, vaslapon sült csirkelepény, fetával, brokkolival. Rendeletünk a Sólyó Motelből az 57-401-267-es számon. Gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó ebédfogás a Hello Berény parkolóban. A szerdai ajánlatukban erdei gyümölcsleves, parmezán bundás sertésszelet sült új burgonyával és savanyúsággal, illetve desszert vagy kávé. A Hello Berény parkoló ebédmenüjét elfogyasztatjuk helyben, illetve kérhetjük elvitelre is. A Bíjes Kávézó és Bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel, valamint készül még zöldborsóleves és csirkeszárnya a grízgaluskával. A főételek közül kérhető hagymás csirkemáj főtt burgonyával, fetával töltött rántott borda, grillezett tengeri hal, garnélamártással, mángoldos főtt burgonyával. A tészta kedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy csajtos nokki. Rendeltünk komplett menüt is a Bíjes Kávézó és Bisztróból, elérjük őket rendelés ügyben a 0620-240-40-44-es számon. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai szerdára nyírségi gombócleves, hideg megyleves, csülkös brassói, portobágyi húsos rakott burgonya, négy sajtos penne, mátrai borzas, szezámmagos csirkemell, rántott mozzarella és gundelpalacsinta. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Pipacs étterem finomságai a mai napon magyaros burgonyaleves, árpagyöngyleves, paradicsomos húsgombóc, csirkemájas risotto, készül még betyáros rántott szelet hasáb burgonyával és bajoros húsgombóc tört burgonyával. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 57-405-510-es számon. Az Aranykanál étterem július 1-én készül nyírségi gombóclevessel, ananászkrémlevessel, ehetünk még kaszás apró pecsenyét hasáb burgonyával, sajttal, sonkával töltött karajt rizibizivel, készül rántott sajt, bolognai spagetti, csőben sült brokkoli rizssel és a vega menüben padlizsán steak, koktél paradicsomos kuszkusszal. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 33 éves helyi férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Jászapátin, amikor a nyilvántartásokból lekérdezték a férfit, még a gyakorlott járőröket is megdöbbentette a sóriázó lajstrom. A férfi ellen ugyanis 8 élő körözés volt érvényben, kiskorú veszélyeztetés, lopások, szexuális erőszak és rablás miatt előállították a jogsértőt, a folyamatban lévő jársági lopási ügyekben gyanúsítottként kihallgatták, majd a BRFK-n jelenleg nyomozott lopásában a körözöttet átadták a budapesti rendőröknek, akik őrizetbe is vették. 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Semmelweis Ignác, emléke előtt tisztelegve ez a nap a Magyar Egészségügyi Dolgozók Napja. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Semmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
10: Egy beteg ember ellátása kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Semmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
9: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet Kórház jövőjéről.
10: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője, az önök elhivatottságán múlik.
9: Budai Loránd polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
11: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány dolgozót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsatkozott a főorvosasszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. mert nagyon sok egészségi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni, nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént változás ebben a helyzetben is változást hoz. Én a kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, vagy a kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos. Tehát az intézmény fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, hogy egyre erősebb legyen.
9: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igéi áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin, az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetés kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter Bea napsugár csecsemő és gyermekápoló, Kovácsné Berkó Zsuzsanna, Petrányiné Sűlyi Andrea, endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Cirányi Otto Csilla, a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé Guba Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetés kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona Jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné Jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Gyenes Róbert Miklósné Jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi kitüntetődíját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vehette át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.

A Trio FM-et hallgatják, folytatjuk egy felhívással. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, Mutasd be a nagyit címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben megmutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andrea@kukac.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit.

0: Ez a Trio FM jazzbereimből hamarosan dél lesz, így mára most megköszönöm figyelmüket. Holnap reggel ismét találkoztatunk, 7 órától indítjuk majd a csütörtök reggelt, és együtt készülök majd sok-sok jó zenével és napindító információkkal. Zsupos Ágival rádiózhatnak, 14 órától itt lesz a délutáni műszak, Ági pedig már itt van a stúdióban, és hozza a szokásos ízelítőt a műsor tartalmából. Szia Ági!
1: Szia Zsolt, mondom már is gyorsan, mi lesz a mai adásban a délutáni műszakban? Például, hogy miért felejtjük el olyan könnyen az újonnan megismert emberek nevét? És arról is, milyen szerepe lehet a C-vitaminnak az agy egészségének megőrzésében? Beszélünk a hamarosan érkező magyar görögdínyéről, és arról is, hogy a fagyasztott zöldségek is lehetnek ugyanolyan jó választás, mint a frissek. Megnézzük, hogyan használjuk helyesen a légkondit a nyári hőségben, és milyen szokatlan tünetek utalhatnak allergiára. A végén pedig kiderül, hogyan tehetjük egészségesebbé a hagyományos magyar reggelit, amiről szerintem nagyon sokan nem tudnak lemondani, és nem is baj ez. Tartsanak velem, hogyha van kedvük, 2-től este 6-ig, tudják, ugye, a délutáni műszakban.
0: Köszönjük szépen, Ági, szuper témák, és ehhez jönnek még a Jászság kedvence, és jó rádiózást kívánok mindenkinek délutána is. Vár önöket Zsupos Ági a délutáni műszakban. Búcsúzom már, a Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Új uniós díj jön az ázsiai rendelésekre. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. Több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat tegnap országszerte. Edelényben hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegély Nyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos, a Kossuth díjas dalszerző énekesnél tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most gyógyulás érdekében elmaradnak nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i Arena koncertjén már újult erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra azonban országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a Jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan tovább működtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt 1-2 napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás három nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckáta térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztésére koncentrál. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehér-tónál, valamint a Szent Márton-Káta határában fekvő Fekete-tónál egy-egy úgynevezett tiltós csőáteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződést, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ma zárva tartanak a rendelők és a legtöbb gyógyszertár. Új fejlesztések segítik a tájékozódást és az utazás tervezést a közösségi közlekedésben. Több fokos lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki szemmel vejz nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösség szüksége van. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsonypadlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hidegfront érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: get the party lit.
1: Kilencven hét hét, Trio FM, mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel-strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan továbbműködtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt 1-2 napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás 3 nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckáta térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztése koncentrál. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szent Mártonkáta határában fekvő Fekete-tónál egy-egy úgynevezett tiltós cső áteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: that your grandma's
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
2: Sporttal folytatjuk. A labdarúgó világbajnokság 20. napján ismét hatalmas izgalmakat láthattunk a pályákon. Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között. Franciaország igazi gálomérkőzésen gázolt át a svéd válogatotton, és magabiztosan jutott be a 8-döntőbe. Történelmi sikert könyvelhetett el Mexikó is, amely 40 év után nyert újra mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban, miután 2-0-ra verte Ecuadort. A pályán kívül is zajlik az élet. Paraguayban nemzeti munkaszüneti napot hirdettek, miután kiejtették a német válogatottat. Közben megszületett a pontos diagnózis Lucas Paqueta sérülése kapcsán, Ronald Koeman pedig kellemetlen magyarázkodásra kényszerült a kiesést követően. Megszólalt Jürgen Klopp is, aki a világbajnokság mellett egy kicsit az Arsenal csapatát is kritizálta. A labdarúgó világbajnokságon ma is folytatódnak a küzdelmek a legjobb 32 között. A mai programban két mérkőzést rendeznek. Este 6-kor Anglia csapata mérkőzik meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, késő este 22 órakor pedig újabb összecsapás várja a szurkolókat, a Belgium-Szenegál mérkőzést követhetjük figyelemmel.
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: I'll never give up looking for my baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65/A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Felhőszakadással, viharos széllel ér véget a hőhullám. Mától az Európai Unió díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező küldemények után. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám késő estére, 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, melyet tegnap Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, Lánymányos állomáson 41 fokot regisztráltak. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, amelyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez verseny hátrányba hozza az európai kereskedőket. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszt tartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Startol a mai délutáni műszak szerdán, július 1-én új hónap új lendülettel. Az Anna Máriák és a Tihamérok ünnepelnek. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása értelemszerűen az Anna Héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája a Hanna, jelentése kegyelem, könyörület. A Mária pedig bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend és béke. Köszöntsék őket! A mai délutáni műszakban beszélünk a természetes jelenségről, ami nagyon is gyakori, és sokaknál fordul elő, hogy ha hallunk egy nevet, akkor nagyon gyorsan el is felejtjük, hogy miért van ez, utána jártam. Illetve a C-vitaminról is lesz szó, hogy az agy egészségét is támogathatja, nem csak a megfázások ellen véd minket. 06-33-101-22-77, ez az SMS Viber elérhetőségünk. Használják, bizalommal érkezik a Turn the Lights Off 14 óra után. Itt a délutáni műszakban én Zsupa Ági vagyok.

Hit-hit, Trio FM melletted szól. Sokakkal előfordul, hogy bemutatkozás után néhány perccel már nem is emlékeznek a másik nevére. A pszichológiai magyarázat szerint ez nem feltétlenül figyelmetlenség vagy rossz memória jele, hanem az emlékezet működéséből is adódhat. A nevek önmagukban nehezebben rögzülnek, mint egy történet vagy a személyes jellemző. A névfelejtést az is erősítheti, ha bemutatkozáskor egyszerre több dologra kell figyelni. A szakértők szerint segíthet, ha a nevet azonnal visszamondjuk valamilyen képhez vagy asszociációhoz kötjük, és később még többször használjuk. Próbálják meg! Robbie Williams érkezik, és a Supreme.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél három után folytatjuk friss jársági hírekkel, ugye tudják már, csak a legfontosabbak az itt élőknek. Aztán természetesen témánk is lesz, méghozzá a C-vitaminhoz kapcsolódóan, ez nem csak az immunrendszerünket erősíti, de az agyunkra is jó hatással van. Damiano David pedig a The First Time című új dalával fogja nyitni a következő etapot, méghozzá a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben az úgynevezett hűtős strandot. Tetten érték a szolnoki kardiológus, kiderült, miért vitték el Bilincsben a kórházból. Több vizet tarthat meg a tája tápióhajta fejlesztésének köszönhetően. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan tovább működtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt 1-2 napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás három nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckáta térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztése. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szent Mártonkáta határában fekvő Fekete-tónál egy-egy úgynevezett tiltós cső áteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy friss japán kutatás szerint az alacsony C-vitamin szint összefügghet az agy öregedésével. A Hiroszaki Egyetem kutatói csaknem 2064 év feletti ember adatait vizsgálták, és azt találták, hogy akiknek alacsonyabb volt a C-vitamin szintjük, azoknál kisebb lehetett az agy szürke állományának térfogata. Ez az agy öregedésével és a gondolkodási képességek romlásával is kapcsolatban állhat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, a kutatás összefüggést mutatott ki, de nem bizonyítja, hogy a C-vitamin hiánya közvetlenül agykárosodást okoz. A kutatók szerint nem a nagy dózisú kapszulákon van a hangsúly, hanem a C-vitaminban gazdag zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztásával. A Coldplay érkezik, és a Sky Full of Stars.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, a délutáni műszak első órája. Ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel július 1-én, szerdán. A következő három órában biztos itt leszek, pörgetjük a munkaidőt, jönnek most a friss hírek 15 órakor, rövid reklám, majd a No Doubt és az It's My Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
7: Komolyan? És most is visszajársz?
6: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
8: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei tó Agárdnál 48 cm. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamosenergia ellátásban ez nem okoz zavart. Csehországban többen megsérültek egy villámcsapásban, egy gyerektáborban. Egy fiatal férfit és 5 gyermeket kellett kórházba szállítani. A villám egy fába csapott bele, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, melyben általános iskolás gyermekek és tanítóik aludtak. Az országon átvonuló heves esőzésekkel kísért viharok fákat téptek ki. Ezzel komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben. A kora reggeli órákban Csehországban mintegy 30 ezer háztartás maradt áram nélkül. Többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. A lángok egy 10 emeletes ház 8. emeletén csaptak fel. A több mint 200 lakójú épületet teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltó alakulatok létrás teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűzfészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyekre menekültek. A tűz oka egyelőre ismeretlen, és a hatóságok a halálos áldozatok pontos számát sem közölték. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Megnyílt az árasztópart Szabastrand a 11. kerületben, ahol egész nyáron lehet fürdeni a Dunában. A kiválónak minősített 100 méteres fürdőterület naponta reggel 10 és este 6 óra között várja a látogatókat, a kijelölt szakaszon 120 cm mély a víz. A strandot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki szerint a fejlesztés a Duna és a város kapcsolatának erősítését szolgálja. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Ma késő délutántól a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás ma éjfélig van érvényben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot. Július 1-én az Anna Máriák és a Tihamérok névnapján. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és köszöntöttük őket természetesen az előző órában is, úgyhogy tényleg ne felejtkezzenek meg róluk. A 06-30-301-2277-es SMS Viber elérhetőségen akár írhatnak is, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit. Ebben az órában pedig arról fogunk beszélni 15 órát követően, hogy hamarosan jöhet a magyar dinnye végre, és a fagyasztott zöldség is lehet egészséges választás, hogy ez min múlik, nem sokára elárulom. Előtte viszont szóljon Calvin Harris és a Blessings.

97.7 Trio FM mellettet szól. Hamarosan megjelenhet a magyar görögdínje a boltokban. A hazai termelők várhatóan már meg is kezdik a kiszállítást ezen a héten a Lidl Magyarország logisztikai központjaiba, ezután pedig a magyar dínje fokozatosan átveheti a külföldi termékek helyét az üzletekben. Magyarországon komoly hagyománya van a görögdínje termesztésének. Több mint 120 tájfajta terem az országban. A dínje a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse, magas víztartalma, nagyon jól hidratál, emellett rostot, magnéziumot, káliumot, C és A vitamint is tartalmaz. A szakértők szerint a görögdínja a szív- és érrendszer egészségét is támogathatja, és mértékkel fogyasztva jó választás lehet a meleg napokon. Uncle Cracker érkezik, ez is nagyon jó választás, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Érkezik a Follow Me,

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel, és természetesen friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti, most érkezik. Gyakori tévhit, hogy a fogyasztott zöldségekben nincs annyi vitamin, hogy ez most tényleg így van-e, vagy rosszul gondoljuk, arról az óra második felében fogunk beszélgetni egészen pontosan. Szia Gimme Love című dalát pedig biztosan meghallgatjuk majd a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 33 éves helyi férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Jászapátin, amikor a nyilvántartásokból lekérdezték a férfit, még a gyakorlott járőröket is megdöbbentette a sorjázó lajstrom. A férfi ellen ugyanis 8 élő körözés volt érvényben, kiskorú veszélyeztetés, lopások, szexuális erőszak és rablás miatt előállították a jogsértőt, a folyamatban lévő jársági lopási ügyekben gyanúsítottként kihallgatták, majd a BRFK-n jelenleg nyomozott lopásában a körözöttet átadták a budapesti rendőröknek, akik őrizetbe is vették. 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Semmelweis Ignác, emléke előtt tisztelegve ez a nap a Magyar Egészségügyi Dolgozók Napja. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Semmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
4: Egy beteg ember ellátása kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Semmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
3: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet Kórház jövőjéről.
4: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője, az önök elhivatottságán múlik.
3: Budai Loránd polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
5: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, 14 évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány dolgot. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsatkozva a főorvosasszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni. Nem csak itt helyre, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változást hoz. Én kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, de kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet Kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos. Ez az intézmény fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, hogy egyre erősebb legyen.
3: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igéi áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetés kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter Bea napsugár csecsemő és gyermekápoló, Kovácsné Berkó Zsuzsanna, Petrányin és Sűlyi Andrea, endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Cirányi Otto Csilla, a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé, Guba, Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetés kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona Jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Gyenes Róbert Miklósné jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi kitüntetődíját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vett át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

csak is, mert olcsóbbak lehetnek, hosszabb ideig elállnak, valamint sokszor már konyhakész állapotban kaphatók. A fagyasztott zöldségek tápanyagtartalma sok esetben hasonló lehet az egy hétig hűtőben tárolt friss zöldségekéhez. Fontos azonban, hogy a felolvasztott termékeket ne fagyasszuk újra, és fogyasztás előtt megfelelően hőkezeljük őket. A konzerveknél érdemes az alacsony sótartalmú vagy hozzáadott só nélküli termékeket választani. A konzerv gyümölcsöknél pedig jobb kerülni a cukros szirupot. Szigálá érkezik. Ez elég édes lesz. Sweet Lovin'.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A labdarúgó világbajnokság 20. napján ismét hatalmas izgalmakat láthattunk a pályákon. Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között. Franciaország igazi gálomérkőzésen gázolt át a svéd válogatotton, és magabiztosan jutott be a 8. döntőbe. Történelmi sikert könyvelhetett el Mexikó is, amely 40 év után nyert újra mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban, miután 2-0-ra verte Ecuadort. A pályán kívül is zajlik az élet. Paraguayban nemzeti munkaszüneti napot hirdettek, miután kiejtették a német válogatottat. Közben megszületett a pontos diagnózis Lucas Paqueta sérülése kapcsán, Ronald Koeman pedig kellemetlen magyarázkodásra kényszerült a kiesést követően. Megszólalt Jürgen Klopp is, aki

0: ki a világbajnokság mellett egy kicsit az Arsenal csapatát is kritizálta. A labdarúgó világbajnokságon ma is folytatódnak a küzdelmek a legjobb 32 között. A mai programban két mérkőzést rendeznek, este 6-kor Anglia csapata mérkőzik meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, késő este 22 órakor pedig újabb összecsapás várja a szurkolókat, a Belgium-Szenegál mérkőzést követhetjük figyelemmel.
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 4 óra lesz hamarosan, úgyhogy tartunk egy kis szünetet, amíg jönnek a friss hírek, de azt is megmutatom, hogy mivel folytatjuk, hiszen még csak fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak. Chappell Roan biztosan érkezik majd a Good Luck Babe című dalával, én pedig készülök újabb témákkal, újabb érdekességekkel július 1-én, szerdán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, veszélybe került a javítóintézetek működése. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olajfinomítóra. Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette azt is, hogy fegyvereikkel elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétákhoz szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyoness. A légitársaság szeptember végéig hetente 3-szor közlekedik a két főváros között. Ez már a 4. új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből 6 2015 óta. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Északa 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a délutáni műszak. Július 1-én szerdán. Csak a legjobbak, csak az önök kedvencei és sok-sok érdekes téma, hogy gyorsabban pörögjön a munkaidő. A klíma is megbetegíthet minket, ha nem jól használjuk, ezt sokan tudják, de a legfontosabb szabályokra mégsem figyelünk. Én erre szeretném felhívni a figyelmet ebben az órában 16 óra után, és furcsa tünetek is jelezhetik az allergiát. 06-30-301-22-77 ez az SMS Viber számunk. Éljenek vele, Segi érkezik, és az It Wasn't Me.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

97.7 Trio FM mellettet szól. A légkondicionáló sokat segített a hőségben, de nem mindegy, hogyan használjuk. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a túlzott hűtést érdemes kerülni. A szakértők szerint a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A túl hideg levegő megterheli a szervezetet, kiszárítja a szemet, a torkot és az orr-nyálkahártyáját, valamint légúti panaszokat is okozhat. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne közvetlenül az emberekre kerüljön. A klímát rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell, mert a szűrőkben por, pollen és kórokozók gyűlhetnek össze. A legtöbb berendezés nem ad friss levegőt, ezért a szellőztetés klímázás mellett is szükséges. Teddy Swims érkezik, és a Loose Control. Zombie.

0: 97.7, Trio FM mellettet szól. Fél öt után jönnek a friss jársági hírek, tudják már, ugye? Ennek van most itt az ideje, úgyhogy át is adom a terepet, csak a legfontosabbak, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Aztán Paul Russell és a Lil Boothang is érkezik, és arról is beszélünk majd, hogy furcsa tünetek is jelezhetnek allergiát. You're my little Boothang, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a Jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan tovább működtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt egy-két napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a Tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás három nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-Hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckáta térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztésére koncentrál. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szent Márton káta határában fekvő Fekete-tónál egy-egy úgynevezett tiltós cső áteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Let me tell you.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem csak tüsszögés, ordugolás vagy szemviszketés jelezhet szezonális allergiát, több-kevésbé ismert panasz is utalhat allergiás reakcióra. Ilyen lehet például a torokfájás, amelyet az orrváladék hátsó garatfalon való lecsorgása okozhat, vagy a füldugulás, amely az allergia miatti nyálkahártya duzzanattal függhet össze. A gyakori orrfújás orvérzéshez is vezethet, az eldugult orr pedig ronthatja az alvás minőségét, emiatt kimerültség jelentkezhet. Allergiára utalhatnak a szem alatti sötét karikák is, a kellemetlen szájszag is. A szakértők szerint ezek a tünetek azért alakulhatnak ki, mert az allergiás gyulladás az orr, a torok és a szem környékének működésére is hatással van. Vizsgáltassák ki magukat, mert gyógyszerrel sokkal könnyebb minden egy ilyen időszakban. Maroon 5, Lisa és a Priceless érkezik.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már is ráfordulunk a mai délutáni műszak utolsó órájára, méghozzá a legjobbakkal, az önök kedvenceivel. A következő órát például Miles Smith nyitja, és a Stargazing 17 óra után, de előtte természetesen friss hírek jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Meghalt Csernus Marian színművésznő. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkumi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csak nem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával, generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth-díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javító intézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves Molbobi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és Vidán Park is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

Hét Trio FM mellettet szól. Ugye nem felejtkeztek meg a Tihamérokról és az Anna Máriákról? Ők ünnepelnek a mai napon, július 1-én, szerdán, ez pedig még továbbra is a délutáni műszak. A legjobbakkal, az önök kedvenceivel, hogy gyorsabban pörögjön a munkaidő. Én Zsupos Ági vagyok, és már is mondom, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni ebben az órában. Egészségesebbé tehető a hagyományos magyar reggeli, és természetesen azt is elárulom majd, hogyan, illetve apró szokások is árulkodhatnak a személyiségünkről. Texas és a Summer Sun szól a 90-es évek végéről.

97.7 Trio FM mellettet szól. A hagyományos magyar reggeli gyors és megszokott, de hosszú távon nem mindig támogatja az egészséget. A fehér lisztből készült kifli, zsemle, a margarin, a felvágott vagy a virsli kevés rostot, viszont gyorsan felszívódó szénhidrátot, sót és adalékanyagot tartalmazhat. A rost szegény étrend kedvezőtlenül hathat a bélflórára, a fehér lisztes péksütemények pedig gyors vércukorszint emelkedést, majd visszaesést okozhatnak, ami hamar újabb éhségérzethez vezethet. A feldolgozott húskészítmények fogyasztását is érdemes mérsékelni. Egészségesebb választás lehet a teljes kiörlésű kenyér, a zöldség, az apkása, a natúrjoghurt gyümölcsel, a tojás, a túró, a hal vagy a sovány hús. Madonna tudna mesélni, mert szerintem már minden létező diétát kipróbált. Jöjjön most tőle a Music!

boca. 97.7 Trio FM. Mellette szól. Loca.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél hat után robogunk tovább a délutáni műszakban, friss helyi hírek érkeznek a jásságból, én pedig folytatom majd méghozzá a személyiségtesztel, amit ígértem, mert hogy apró dolgok is árulkodhatnak arról, hogy milyen emberek is vagyunk valójában. A friss hírek után pedig biztosan érkezik a Coldplay dala, a Feels Like I'm Falling in Love, hallgassák csak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Szemmelweis napi ünnepséget tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Többszörösen körözött jászsági férfit fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Szemmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a Magyar Egészségügyi Dolgozók Napja. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Szemmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
6: Egy beteg ember ellátása kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Szemmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
5: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
6: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják neki tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője, az önök elhivatottságán múlik.
5: Budai Lóránt polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
7: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni, ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány dolgot. És csak ez az apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsatkozva a főorvosasszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni, nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változáshoz. Én a kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, vagy a kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos ez az intézmény, fontos lesz, és a magunk módján, amit tervünk, megteszünk azért, egyre erősebb legyen.
5: Az ünnepségen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igei áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, agyuntusi és főorvosi címeket adtak át. Egy 33 éves helyi férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Jászapátin, amikor a nyilvántartásokból lekérdezték a férfit, még a gyakorlott járőröket is megdöbbentette a sorjázó lajstrom. A férfi ellen ugyanis 8 élő körözés volt érvényben, kiskorú veszélyeztetés, lopások, szexuális erőszak és rablás miatt. Előállították a jogsértőt, a folyamatban lévő jássági lopási ügyekben gyanúsítottként kihallgatták, majd a BRFK-n jelenleg nyomozott lopásában a körözöttet átadták a budapesti rendőröknek, akik őrizetbe is vették. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: mellette szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy apró hétköznapi mozdulat is sokat elárulhat arról, hogyan viszonyulunk másokhoz és a környezetünkhöz. Ilyen lehet például az, ha valaki felállás után automatikusan visszatolja a székét az asztalhoz. A viselkedés pszichológiai értelmezés szerint ez nem csak illedelmesség vagy megszokás lehet, hanem felelősségtudat, figyelmességet és mások iránti tiszteletet is jelezhet. Az ilyen ember általában nem hagy maga után rendetlenséget és ügyel arra, hogy a közös tér mások számára is kényelmes maradjon. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, egyetlen gesztusból nem lehet teljes személyiségrajzot készíteni, de az ismétlődő apró szokások sokat elmondhatnak a viselkedési mintákról. Majka érkezik, és a Mindenki táncol.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól is. Köszönöm, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában. Most friss hírek jönnek 18 órakor, rövid reklám, és természetesen holnap reggel már Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Én a héten még egyszer érkezem, méghozzá pénteken a szokott időpontban 2-től este 6-ig, és a búcsúdalom sem marad el. Ez Szigala és az Easy Love. Táncoljunk rá együtt, ha tehetik. Szép estét kívánok mindenkinek, hamarosan ismét találkozunk. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bobi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezi Nikuzordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le. Nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett léti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Jászboldog háza és a Jászok Egyesülete büszkén várja Önöket a 30. Jászvilág találkozóra, amelyet július 3-ától július 5-ig rendeznek a település több helyszínén. Nézzük meg a rendkívül gazdag programkínálat részleteit napról napra. A rendezvény sorozat július 3-án pénteken kezdődik a polgármesteri hivatalban, ahol délután 1 órakor könyvbemutatót tartanak, 13:30-kor pedig emlékművet lepleznek le. A ceremónia színpadon délután 3-kor kezdődik, az ünnepélyes megnyitó Kovács Zoltánné Lajos Krisztina előadásával, ünnepi beszédekkel, az óvodások néptánc műsorával, a Jászok nagykönyvének átadásával és Bánfi Ferenc énekes műsorával. A megnyitón köszöntőt mond dr. Beck György fővédnök, Zelenai Tibor Károlyné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint a testvér települések delegációi. A kiállításokat megnyitja Hortiné dr. Batu Edit, délután 17:30-kor a kultúrséta indul majd a Szent Vendel Parkból, az iskola udvaron pedig 15:30-kor a Cserkó Folk Kocsma ad koncertet, amit este 7 órakor felnőtteknek szóló mesekocsma követ. A sportkedvelőket délután 6:00-kor focigála várja a sportpályán, ahol a Ferencváros és a Jászboldogház öreg fiúk csapata csap majd össze. Az estét július 3-án pénteken a Buli színpadon 8:30-kor a Magyar Banda élő koncertje, majd este 10 órától Lotfi Begi DJ szettje zárja. A 30. Jászvilág találkozó szombati programjai július 4-én reggel 8:30-kor indulnak a Szent Család templomban ünnepi szentmisével, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrál. Délelőtt 10 órakor az Arany János utcából indul a Jász települések díszes felvonulása a ceremónia színpadhoz, ahol 11 órakor kezdődik a díszünnepség Dézsi Zoltán konferálásával. A műsorban fellép majd a Csillagfürd gyermeknéptánc együttes, köszöntőt mond dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony, Halmai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke. Verset szóval Rékasi Károly színművész. Ekkor adják át a 2026. évi Jászságért díjat és a települési díjakat, majd sor kerül a leköszönő jászkapitány beszámolójára és Baranyi István az új jászkapitány beiktatási ceremóniájára. Délután 1-től a Jász települések hagyományőrző csoportjai lépnek színpadra, 3:40-kor pedig a Csillagvirág énekkar, 17:30-kor a Buborék együttes gyermekműsorra látható, este 18:00-kor pedig jársági hagyományőrző viselt bemutatókat tartanak, a tájháznál délután 1-től vezetett mesetúra indul, a Gyerekvilágban délután 14:30-kor népzenei bábelőadás, délután 15:00-kor Jancsi Bohóc műsora várja a legkisebbeket. Az iskola udvaron délután 14:30-kor Mit jelent ma jásznak lenni címmel workshopot tartanak, 15:45-kor Rigó József szonettjeit hallgathatják meg, a Szent Vendel Parkból pedig délután 15:30-kor újabb kultúrséta indul. Délután 17:30-kor a templomban a szolnoki Bartók Béla Kamara Kórus ad majd koncertet, este 7-től a Buli színpadon Dér Henné és zenekar ad majd élő koncertet, amit este 9:00-kor zenés Tűz Show, 9:30-kor a Republika koncertje, éjfélkor pedig a Kozmik zenekar jelentkezik szintén élő koncerttel, a szombati napot 3:10-kor Fénysárkányok előadása színesíti a strand területén. Július 5-én vasárnap a strand területén délelőtt DJ El Nino gondoskodik a jó hangulattól, reggel 9-től pedig jászízek főzőversenye, jászsági pálinka musta, jásztelepülések strandfoci tornája és népi olimpiája várja a látogatókat. Délő 10:00-kor mézkóstolós gyermekprogram kezdődik, 11 órától labdarúgás program, vízilabda bemutató és olimpiai bajnok vízilabdázók fogadják a vendégeket. Délután 1 órától pedig a Jász Boldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mutatkozik be, reggel 9:30-kor pedig kultúrséta indul a Szent Vendel Parkból, délután 2:00-től pedig mesetúra a tájháztól. A ceremónia színpadon vasárnap délután 13:30-től Szűcs Enikő és Laki Péter operett műsora hallható, délután 15:00-tól tartják a főzőverseny és sportversenyek eredményhirdetéseit, délután 16:00-tól pedig megkezdődik az árvünnepség. Az áróprogram a Mátyás Király Általános Iskola tanulóinak mazsolat bemutatója, a Kultúra Lángjának átadása, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász térségi koordinátorának összefoglalója, valamint dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony záró gondolatai és ünnepélyes zászlóátadás kapott helyet. 15:30-kor a Swinging Quartet ad koncertet, koncert, a vasárnapi napot és a világtalálkozót a Buli színpadon 4-8-kor a Cimbali Band és a Diva koncertje, 9:30-tól pedig a Retro Buli zárja a Vidám Partizán sláger zenekarral. A Jász világtalálkozó mindhárom napján fantasztikus kísérő programok és kiállítások várják Önöket péntektől vasárnapig a Jász utcában: magyar veterán gép és járműgyűjtemény, kézműves és kirakodóvásár, légvár, népi játszótér, arcfestés, csillentetoválás és íjászat várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkozik a Nemzeti Biodiverzitás és Gémegőrzési Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet, Gasztrobusza, a Hungarikum Játszóház, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, szombaton 14 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 13 óra között kézműves bemutatókat tartanak a sátornál. Szombaton és vasárnap kisvonat szállítja a résztvevőket a helyszínek között. Pontos információ, hogy a kiállítások pénteken 16 és 19 óra között, szombaton 13 és 19 óra, vasárnap pedig 9 és 16 óra között látogathatók. Megtekinthető az egykori takarékszövetkezet épületében retrójáték kiállítás, a Mátyás Király Általános Iskolában fotókiállítás és rajzkiállítás, a plébánián egyházi gyűjtemény, az orvosi rendelő mellett épületben első és második világháborús a történeti gyűjtemény, a polgármesteri hivatalban pedig Szécsi Valéria festőművész kiállítása. Látogassanak el Jász Boldogházára, a 30. Jász világtalálkozóra. Ne feledjék, a rendezvény már ezen a hétvégén, július 3-án pénteken kezdődik.
0: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, róluk. A Trio FM regionális hírei.
1: Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben az úgynevezett hűtőstrandot. Tetten érték a szolnoki kardiológust, kiderült, miért vitték el Bilincsben a kórházból. Több vizet tarthat meg a tája tápióhajta fejlesztésének köszönhetően. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan továbbműködtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt egy-két napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás három nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckát a térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztése. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szentmártonkáta határában fekvő Feketetónál egy-egy úgynevezett tiltós cső átereszműtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a Nádast is. Mások mellett tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók vannak a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefon szolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtatást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Örs-vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 33 éves helyi férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Jászapátin, amikor a nyilvántartásokból lekérdezték a férfit, még a gyakorlott járőröket is megdöbbentette a sorjázó lajstrom. A férfi ellen ugyanis 8 élő körözés volt érvényben, kiskorú veszélyeztetés, lopások, szexuális erőszak és rablás miatt. Előállították a jogsértőt, a folyamatban lévő jársági lopási ügyekben gyanúsítottként kihallgatták, majd a BRFK-n jelenleg nyomozott lopásában a körözöttet átadták a budapesti rendőröknek, akik őrizetbe is vették. 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Semmelweis Ignác, emléke előtt tisztelegve ez a nap a Magyar Egészségügyi Dolgozók Napja. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Semmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
3: Egy betegember ellátása kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Semmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
2: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet Kórház jövőjéről.
3: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják neki tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az Önök elhivatottságán múlik.
2: Budai Loránd polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
4: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgass meg őket, üljön le velük, simítsanak a kezüket, és csak váltson velük néhány szót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsapkozott a főorvosasszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni. Nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változást hoz. Ére kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, ére kiemelt figyelmet kapott a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülésre lévezett mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos. Tehát az intézmény fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, hogy egyre erősebb legyen.
2: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igéi áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin, az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetést kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter Bea napsugár, csecsemő és gyermekápoló, Kovácsné Berkó Zsuzsanna, Petrányin és Sűi Andrea, endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Cirányi Otto Csilla, a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé, Guba, Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetést kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Gyenes Róbert Miklósné jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jásznagykunszolnok vármegyei területi kitüntető díját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vett át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 200 kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Hát és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg, összebilincselt minket az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a Jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan tovább működtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt 1-2 napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a Tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás 3 nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-Hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckáta térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztése koncentrál. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szent Mártonkáta határában fekvő Fekete-tónál egy-egy úgynevezett tiltós cső áteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződést, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezi Nikuzordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le, nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett léti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Semmelweis napi ünnepséget tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Többszörösen körözött jászsági férfit fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kis Németné Király Éva. 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Semmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a magyar egészségügyi dolgozók napja. A Jászberényi Szent Erzsébet kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Semmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
2: Egy betegember ellátása kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő tím, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Semmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
1: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
2: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az Önök elhivatottságán múlik.
1: Budai Loránd polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
3: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány dolgot. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elhagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsatkozott a főorvosasszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségügyi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni, nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változáshoz. Én kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, hogy a kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos. Ez az intézmény fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, egyre erősebb legyen.
1: Az ünnepségen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsor, ünnepi beszédet és igei áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, agyuntusi és főorvosi címeket adtak át. Egy 33 éves helyi férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Jászapátin, amikor a nyilvántartásokból lekérdezték a férfit, még a gyakorlott járőröket is megdöbbentette a sorjázó lajstrom. A férfi ellen ugyanis 8 élő körözés volt érvényben, kiskorú veszélyeztetés, lopások, szexuális erőszak és rablás miatt előállították a jogsértőt, a folyamatban lévő jássági lopási ügyekben gyanúsítottként kihallgatták, majd a BRFK-n jelenleg nyomozott lopásában a körözöttet átadták a budapesti rendőröknek, akik őrizetbe is vették. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek. Az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a Nádast is. Mások mellett Tiszafüredi, Karcagi, Mezőkövesdi, Füzesabonyi, Egri hivatásos, Egyeki önkormányzati és Bábolnai önkéntes tűzoltók vannak a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, még a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat is közlekedik a belváros és az Örs vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben az úgynevezett hűtőstrandot. Tetten érték a szolnoki kardiológust, kiderült, miért vitték el Bilincsben a kórházból. Több vizet tarthat meg a tája tápióhajta fejlesztésének köszönhetően. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Július 1-től újra a város üzemelteti Jászberényben a Lehel strand és termálfürdőt. Az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza vállalkozói működtetésből önkormányzati fennhatóság alá, melyet a jászberényi VV Nonprofit ZRT üzemeltet majd. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán írt az átadás átvételi eljárásról, mint közölte, a szükséges szerződések nagy részét véglegesítették, a zavartalan továbbműködtetés érdekében újra mindent leellenőriztek és leltárba vettek. Az átadással járó hivatalos procedúra miatt egy-két napig szünetel a nyitvatartás, de néhány nap után újra várják a fürdőzni vágyókat, tudatta a településvezető. Az Európai Unió Duna régió stratégiájának belügyminiszteri konferenciáján vett részt Halmai Ferenc, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője, melyet Bulgáriában, Szofiában rendeztek meg. A csúcs találkozón a régió belügyminiszterei és biztonsági tisztviselői vettek részt Bulgária elnöksége alatt, hogy foglalkozzanak a határokon átnyúló bűnözéssel és biztonsággal. Mint Halmai Ferenc közösségi oldalán írta, konstruktív tárgyalásokat folytattak többek között Iván Demerdzsijev bolgár és dr. Joachim Herman bajor belügyminiszterrel. Mint rádiónkból értesülhettek róla, hétfőn rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza kórháznál, akik az intézmény egyik dolgozóját vették őrizetbe. A kórház vezetősége megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, hangsúlyozták, hogy a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy orvost értek tetten a nyomozók, miközben hálapénzt fogadott el az egyik betegétől. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt. A megalapozott gyanú szerint a szolnoki orvos június 29-én délelőtt pénzt fogadott el az egyik betegétől az ellátásért cserébe. A kardiológust vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ugyancsak felelnie kell a törvény előtt annak a páciensnek is, aki a kezelést követően jogtalan előnyt, azaz hálapénzt biztosított az orvosnak. A Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában nettó 345 millió forint értékben valósulhat meg a tápióhajta kisvíz folyásainak komplex fejlesztése. A projekt egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat, a vizes élőhelyek megőrzését, a vízhiányos időszakok hatásainak csökkentését és a térség hosszú távú vízgazdálkodásának javítását. A beruházás három nagy területi egységben valósul meg Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A fejlesztés első eleme a Zagyva-hajta átkötés komplex kialakítása Szentlőrinckát a térségében. A beruházás lényege, hogy a hajtapatak vízpótlását a Zagyva folyóból biztosítják egy új vízkivételi rendszer segítségével. A projekt második területi egysége a hajtamenti tavak és mellékágak fejlesztése. Koncentrál. A cél itt is a víz visszatartás, a vízszint szabályozása és az élőhelyek állapotának javítása. A Nagykáta közelében található Fehértónál, valamint a Szent Mártonkáta határában fekvő Feketetónál egy-egy úgynevezett tiltós cső áteresz műtárgy épül. Ezek a létesítmények lehetővé teszik a vízszint szabályozását, a víz visszatartását és szükség esetén a visszaduzzasztást, miközben a kezelő személyzet számára is biztosítják az átjárást. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfele számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófa védelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, még a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. I took the long road across the ocean.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Tour Mix 97.7 Trio FM. Melletted szól. We were good.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jette.

0: kell. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezi Nikus Ordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le, nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett Liti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: FM. Mellette szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a nádast is. Mások mellett tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók van a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400.